0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
2: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

0: Mindent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM.
1: Eddig még nem féltem, szívem a sötétségben vár.

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Minden sláger
2: nálunk szól.
3: Sziasztok!
4: Mi vagyunk a New Level Empire.
1: Ez itt az új dalunk. Hallgassátok nagy hangerővel.
2: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.

0: forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a Bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell. Nem szavazza meg az Eugen Tomák által vezetett kabinetet a Nemzeti Liberális Párt döntött csütörtöki ülésén a politikai alakulat. Ilija Balozsán ideiglenes miniszterelnök a PENELE elnöke közölte, a liberális honatyák jelen lesznek ugyan a parlamentben, de nem vesznek részt a voksoláson. Balozsán szerint egy egyértelmű politikai támogatás nélküli kormány működésképtelen lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben, és legfeljebb csak a túlélésben reménykedhetne. A pártvezető hozzátette, a miniszterelnök jelölt személye csupán egy paraván, amellyel a Szociáldemokrata Párt próbál kibújni a felelősség alól. Vitát sürget az OSZERE az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról. A Mentsetek meg Romániát szövetség aggodalmát fejezte ki a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács bírói részlegének szerdai állásfoglalása miatt, amely szerint példátlan támadás éri az igazságszolgáltatás függetlenségét. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a testület politikusokat, pártokat, újságírókat és civil szervezeteket nevez meg az igazságszolgáltatás elleni kampány résztvevőiként. Elmaradt a román titkos szolgálatok reformja, a működése továbbra is túlságosan militarizált, miközben a parlamenti ellenőrzés gyenge, és több szolgálat élén nincs civil vezető, jelentette ki az RMDSZ elnöke egy televíziós műsorban. Kelemen Hunor szerint a rendszerváltás óta egyetlen államfő sem hajtotta végre a szükséges reformokat, a szolgálatokat szabályozó törvények pedig már elavultak. Az RMDSZ vezetője úgy véli, a jelenlegi rendszer részben még mindig a kommunista korszak örökségét hordozza. Felidézte azt is, hogy 2014-ben ezért is távozott a kormányból, miután tudomása nélkül született döntés Románia részvételéről a Minority Safe Pack kezdeményezéssel kapcsolatos perben. Kelemen Hunor szerint a titkosszolgálatok demokratikus ellenőrzésének megerősítése továbbra is megoldatlan feladat Romániában. Átalakulhat a román érettségi vizsga 2030-tól. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tervezete szerint a jelenlegi 3 helyett 4 írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak. A vallás választható érettségi tantárgyá válhat, miközben a humán szakos tanulók történelem helyett egy idegen nyelvből vizsgáznának a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén ezentúl 2 modern idegen nyelvből kellene számot adniuk a végzősöknek, a digitális készségek vizsgája azonban változatlan maradna. A tervezet szerint a reális humán szakos diákok a 4. írásbeli vizsgán a saját szakterületüktől eltérő tantárgyak közül választhatnának. A reformterv a 2030-as érettségi vizsgától léphetne életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint többnyire felhős égbolt mellett záporokkal és zivatarokkal kell számolni, jelentős mennyiségű eső hullhat, illetve esőzések környezetében erős szél várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 15-17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299,90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a Lidl.ro per Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak? Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Benere deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak!

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódás a leholló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 Fun FM. Csíkszereda.
2: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fun FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fun FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Reklámot hallottak.

0: érdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene!

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/órás széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell. Nem szavazza meg az Eugen Tomák által vezetett kabinetet a Nemzeti Liberális Párt, döntött csütörtöki ülésén a politikai alakulat. Ilija Balozsán ideiglenes miniszterelnök, a PNL elnöke közölte, a liberális honatyák jelen lesznek ugyan a parlamentben, de nem vesznek részt a voksoláson. Balozsán szerint egy egyértelmű politikai támogatás nélküli kormány működésképtelen lenne a jelenlegi gazdasági helyzetben, és legfeljebb csak a túlélésben reménykedhetne. A pártvezető hozzátette, a miniszterelnök jelölt személye csupán egy paraván, amellyel a Szociáldemokrata Párt próbál kibújni a felelősség alól. Vitát sürget az USZERE az igazságszolgáltatás függetlenségéről és elszámoltathatóságáról. A Mentsétek meg Romániát szövetség aggodalmát fejezte ki a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács bírói részlegének szerdai állásfoglalása miatt, amely szerint példátlan támadás éri az igazságszolgáltatás függetlenségét. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy a testület politikusokat, pártokat, újságírókat és civil szervezeteket nevez meg az igazságszolgáltatás elleni kampány résztvevőiként. Elmaradt a román titkos szolgálatok reformja, a működése továbbra is túlságosan militarizált, miközben a parlamenti ellenőrzés gyenge, és több szolgálat élén nincs civil vezető, jelentette ki az RMDS elnöke egy televíziós műsorban. Kelemen Hunor szerint a rendszerváltás óta egyetlen államfő sem hajtotta végre a szükséges reformokat, a szolgálatokat szabályozó törvények pedig már elavultak. Az RMDS vezetője úgy véli, a jelenlegi rendszer részben még mindig a kommunista korszak örökségét hordozza. Felidézte azt is, hogy 2014-ben ezért is távozott a kormányból, miután tudomása nélkül született döntés Románia részvételéről a Minority Safe Pack kezdeményezéssel kapcsolatos perben. Kelemen Hunor szerint a titkosszolgálatok demokratikus ellenőrzésének megerősítése továbbra is megoldatlan feladat Romániában. Átalakulhat a román érettségi vizsga 2030-tól. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium tervezete szerint a jelenlegi 3 helyett 4 írásbeli vizsgát kellene tenniük a diákoknak. A vallás választható érettségi tantárgyá válhat, miközben a humán szakos tanulók történelem helyett egy idegen nyelvből vizsgáznának a kötelező profilvizsgán. A nyelvi kompetenciák felmérésén ezentúl 2 modern idegen nyelvből kellene számot adniuk a végzősöknek, a digitális készségek vizsgája azonban változatlan maradna. A tervezet szerint a reál és humán szakos diákok a 4. írásbeli vizsgán a saját szakterületüktől eltérő tantárgyak közül választhatnának. A reformterv a 2030-as érettségi vizsgától léphetne életbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint többnyire felhős égbolt mellett záporokkal és zivatarokkal kell számolni, jelentős mennyiségű eső hullhat, illetve esőzések környezetében erős szél várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig süllyed, napközben a csúcsérték 15-17 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.
1: Ha nem is mondom azt, hogy rosszul esik, de jól semmiképp, legalábbis az elmúlt napok időjárásához képest, ez bizony egy icipicit ránk rúgta az ajtót, már mint ez a hűvös és igencsak borongós időjárás. Jó reggelt kívánok! Ez van, ezzel élünk, ezzel megyünk tovább. Ebből különösebb problémát már csak azért is fölösleget csinálni, mert az időjárásba beleszólni nem igazán tudunk. Fülig zenékkel viszont annál inkább támadhatunk az egyhangúság, netán-tán a rossz kedvűség ellen. Bízom benne, hogy egyik sincs. Shaws, Cupsport, O'Neill, Bailey Zimmerman és még sokan mások sorakoznak, hogy kapjanak ők is a reggeli kotyogóféle kávéból. Tartsanak velünk!

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os Alesto sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7 49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecom 8 99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a Zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban.

kellenek a ritmusok, különben visszaszenderedünk. Turn the lights up. Fél kilenc lesz 7 perc múlva, június 12-e van. A mai napon a Villő nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Lapozzuk fel közösen a kalendáriumot. 1929-ben, június 12-én született a zsidó származású holland Anne Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. 212 éve született báró Kemény Zsigmond író, publicista, politikus, az MTA tagja. 178 éve Prágában a cseh radikálisok kirobbantották a pünkösdi felkelést, amely a Habsburg uralom ellen irányult. 127 éve született Annie Albers, német születésű amerikai textilművész, festőnő, a Bauhaus mozgalom tagja. 102 éve Miltonban megszületett idősebb George Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke. Aztán a folytatásban lássuk, csak 85 éve született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 61 éve a Beatles tagjai NBA érdemrendet kaptak II. Erzsébet angol királynőtől. 59 éve Pécsen elhunyt az A-vitaminnal kapcsolatos kutatásairól ismert Csolnoki László kémikus vegyész. A kalendárium rovatunk végén ajándékdallal kedveskedünk mindazoknak, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak a mai napon.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Reklámot hallottak.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Visszagondolok az elmúlt nyarakra, mekkorákat bulisztunk a Mikóvár udvarán az imént hallott dalra, és ők voltak a Kék Nyúl, és ez volt egy jó kis pörgős melódia, a Dead Dance. Akkor is, ha zuhogott az eső, akkor is, ha sütött a nap, a kemény mag az mindig kitartott minden nap a végéig, és jó nagyokat bulisztunk a Cheeky Jazz-en. Bízom benne, hogy ez idén sem lesz másként, még úgy is, ha néha ránk szakad az ég, mint épp most.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Narancssárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat fokozott légköri instabilitás és jelentős mennyiségű csapadék miatt. A figyelmeztetés péntek reggelig érvényes az ország számos megyéjére, köztük Hargita megye hegyvidéki területeire. A térségben viharos erejű 70-90 km/h széllökésekre, heves zivatarokra és helyenként közepes méretű jégesőre kell számítani. Rövid idő alatt, vagy a csapadék felhalmozódásával a lehulló vízmennyiség helyenként elérheti a 40-60, sőt elszórtan a 70 litert négyzetméterenként. A hevesebb viharzóna mellett péntek reggel 10 óráig egy szélesebb körű sárga riasztás is érvényben van Erdélyre, Moldvára, Olténiára, a bánság déli részére, Máramaros és Havasalföld döntő többségére, valamint a hegyvidékekre. A felhőszakadások következtében jelentős mennyiségű csapadékkal, villámlásokkal, viharos széllel és apró szemű jégesővel is számolni kell.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Scarlett Jublon és a Man on Fire 2024-ből egyre bizonytalanabb Eugene Tomák kijelölt miniszterelnök kormányának parlamenti támogatása. A Szociáldemokrata Párt továbbra is abban bízik, hogy az RNDS támogatni fogja a Tomák kabinetet. Klemen Hunor kedden úgy fogalmazott, azoknak a parlamenti képviselőknek, akik megszavazzák a kormányt, vállalniuk kellene annak későbbi törvényjavaslatait is. 7 percen belül érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól.
1: Ez már nem koffein, ez rutin. Fan FM, kotyogó.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egyre bizonytalanabb Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök kormányának parlamenti támogatása. A Nemzeti Liberális Párt egy része már azzal a forgatókönyvvel számol, hogy a Tomák kabinet megbukik a bizalmi szavazáson, és ezt követően új kormányalakítási tárgyalások kezdődnek. A panelben felmerült egy olyan kormány lehetősége is, amely a liberálisok, az USZERE és az RMDSZ együttműködésére épülne. Eugen Tomák továbbra is egyeztet a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze a szükséges többséget, de a jelenlegi politikai helyzet alapján egyre kérdésesebb, hogy kabinetje megkapja-e a parlament bizalmát. A Szociáldemokrata párt továbbra is abban bízik, hogy az RMDSZ támogatni fogja a Tomák kabinetet. A PESZEDE állítólag kompromisszumokra is hajlandó lenne, akár RMDSZ-es politikusok kormányzati szerepvállalását is elfogadná egy úgynevezett vegyes kormány érdekében. Az RMDSZ ugyanakkor cáfolta, hogy ilyen lehetőség napirenden lenne. A Szociáldemokraták tartalékterve szerint, ha sem a PENELE, sem az USZERE, sem az RMDSZ nem támogatja a kabinetet, akkor a PESZEDE sem fog egységesen a kormány mellett szavazni. Ebben az esetben a párt képviselői és szenátorai szabad kezet kaphatnak a voksolás során. Kelemen Hunor kedden úgy fogalmazott, azoknak a parlamenti képviselőknek, akik megszavazzák a kormányt, vállalniuk kellene annak későbbi törvényjavaslatait is. Szerinte nem működhet olyan helyzet, hogy valaki megszavazza a kabinetet, majd másnap már ellenzékiként viselkedik. Az USZERE vezetése konzultációt indított, hogy felméri a párttagok álláspontját az Eugen Tomák vezette kormány támogatásáról. Sajtóértesülések szerint a legtöbb területi szervezet azt javasolja, hogy a párt ne szavazza meg a kabinetet. A hivatalos döntés még nem született meg, de az elmúlt napokban több vezető politikus is fenntartásait hangoztatta a Tomák kormánnyal kapcsolatban. Az USZERE korábban jelezte, nehezen tudná támogatni az új kormányt, különösen ha annak létrejöttében a PESZEDE is szerepet kapna. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi botfarmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott, vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. A viharriasztás miatt néhány órával elhalasztják a Transfogarasi út mai megnyitását, jelentette be Christian Pistol, a Ceneaire vezérigazgatója. Bár az út műszakilag készen áll, a Piscol Negro és a Bölea vizesés közötti szakaszt a biztonság érdekében csak a másodfokú időjárási riasztás lejárta után nyitják meg. Ha a délelőtti ellenőrzés mindent rendben talál, a forgalom déli 12-kor megindulhat. A tavaly október óta lezárt magashegyi úton a nyári időszakban is csak nappal, reggel 7 és este 9 óra között lehet majd közlekedni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben többnyire felhős égbolt mellett esős, csapadékos, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok. Köszöntöm ez önöket új zenékkel és lágerekkel, egy kis kávéval és némi beszéd témával. Ha kedvük van, a folytatásban is maradjunk együtt.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Elkezdődött az akciók Dedemániája a Dedemánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31,89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299,90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dedemán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

2000-ben jelent meg Mojo és a Lady című megasláger. 4:10 múlt 2 perccel hűség riadót fújtak a szakértők az elkezdődött futball világbajnokság idejére. Zenei hírek is lesznek ebben az órában, Ariana Grande új kislemeze, egyébként már nálunk is szól, a Billboard élén nyitott, ez azért nem kis teljesítmény, illetve a Forbes legújabb listájáról kiderül, ki a leggazdagabb női zenész.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjon sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Több mint egy hónapon át egészen július 19-éig közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában. Élőben közvetítik a világbajnokság mérkőzéseit. A szurkolók élőben követhetik a mérkőzéseket a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál elhelyezett LED falon. A közvetítések műsorán szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad, negyed és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb 11 órakor kezdődnek, természetesen a döntővel együtt, adja hírül a Városháza. A soron következő mérkőzés június 12-e este 10 óra, Kanada, Bosznia-Hercegovina. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös szurkolásra, a program azonban az időjárás függvényében változhat.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: 1998-ból szólt Ricky Martin és a La Copa de la Vida, szintén egy futballeseményhez köthető nagy himnusz. 9:30 a 90-es évek legnagyobbjait szedjük egy csokorba, elkapott a nosztalgia hullám, nem tudom, hogy emlékeznek erre a dalra, amikor ez úgy felcsendült, akkor még ugye diszkónak hívták a klubokat, akkor már mindenki fel volt pörögve, 24/7 és a Leave Them Alone. 0724 860 000, ha van egy nosztalgia dal a 90-es évekből, csak kérni kell, és játszom is.
1: Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun FM-ben.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19,99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri. A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszil HA xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszil HA, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és hogy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak!

0: Give a Little Love, ők voltak az MC Sar featuring Real McCoy. 3:45 lesz 5 perc múlva, egészen 10 óráig a 90-es évek nagy-nagy táncolható, elsősorban Eurodance slágerei sorakoznak itt az éterben. A hőség és a magas páratartalom lehet az elkezdődött labdarúgó világbajnokság legnagyobb ellensége. Hívják fel a figyelmet a szakemberek. A kutatók szerint egyes helyszíneken, Miami-ban például, a 35 fokos forróság 75%-os páratartalommal párosulhat, ami extrém módon megterheli a szervezetet. Míg a focistáknak volt idejük az aklimatizálódásra, a szakértők a szurkolókat, különösen a hűvösebb országokból érkezőket féltik, a hirtelen hőstressztől és hőgutától. A 48 csapatos történelmi VB-re utazóknak a szakemberek folyamatos folyadékpótlást, árnyékolást és szellős ruházatot tanácsolnak.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
0: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat 2 ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszered a területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Republika is a Ready to Go 1996-ból. Egy dalra maradt időnk, így a 90-es blogban. Hamarosan pedig érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Right Said Fred és az I'm Too Sexy 1991.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egyre bizonytalanabb Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök kormányának parlamenti támogatása. A Nemzeti Liberális Párt egy része már azzal a forgatókönyvvel számol, hogy a Tomák kabinet megbukik a bizalmi szavazáson, és ezt követően új kormányalakítási tárgyalások kezdődnek. A peneleben felmerült egy olyan kormány lehetősége is, amely a liberálisok, az USZERE és az RMDSZ együttműködésére épülne. Eugen Tomák továbbra is egyeztet a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze a szükséges többséget, de a jelenlegi politikai helyzet alapján egyre kérdésesebb, hogy kabinetje megkapja-e a parlament bizalmát. A Szociáldemokrata párt továbbra is abban bízik, hogy az RMDSZ támogatni fogja a Tomák kabinetet. A PESZEDE állítólag kompromisszumokra is hajlandó lenne, akár RMDSZ-es politikusok kormányzati szerepvállalását is elfogadná egy úgynevezett vegyes kormány érdekében. Az RMDSZ ugyanakkor cáfolta, hogy ilyen lehetőség napirenden lenne. A Szociáldemokraták tartalékterve szerint, ha sem a PENELE, sem az USZERE, sem az RMDSZ nem támogatja a kabinetet, akkor a PESZEDE sem fog egységesen a kormány mellett szavazni. Ebben az esetben a párt képviselői és szenátorai szabad kezet kaphatnak a voksolás során. Kelemen Hunor kedden úgy fogalmazott, azoknak a parlamenti képviselőknek, akik megszavazzák a kormányt, vállalniuk kellene annak későbbi törvényjavaslatait is. Szerinte nem működhet olyan helyzet, hogy valaki megszavazza a kabinetet, majd másnap már ellenzékiként viselkedik. Az USZERE vezetése konzultációt indított, hogy felméri a párttagok álláspontját az Eugen Tomák vezette kormány támogatásáról. Sajtóértesülések szerint a legtöbb területi szervezet azt javasolja, hogy a párt ne szavazza meg a kabinetet. A hivatalos döntés még nem született meg, de az elmúlt napokban több vezető politikus is fenntartásait hangoztatta a Tomák kormánnyal kapcsolatban. Az USZERE korábban jelezte, nehezen tudná támogatni az új kormányt, különösen ha annak létrejöttében a PESZEDE is szerepet kapna. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi botfarmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott, vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. A viharriasztás miatt néhány órával elhalasztják a Transfogarasi út mai megnyitását, jelentette be Christian Pistol, a Cseneaire vezérigazgatója. Bár az út műszakilag készen áll, a Piscol Negro és a Bölea vizesés közötti szakaszt a biztonság érdekében csak a másodfokú időjárási riasztás lejárta után nyitják meg. Ha a délelőtti ellenőrzés mindent rendben talál, a forgalom déli 12-kor megindulhat. A tavaly október óta lezárt magashegyi úton a nyári időszakban is csak nappal, reggel 7 és este 9 óra között lehet majd közlekedni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben többnyire felhős égbolt mellett esős, csapadékos, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Tíz óra múlt 4 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Hát amennyire kellemes tud lenni jelen körülmények között. Fülig zenékkel készültem, érdekességekkel és egy kis kávéval. Vissza ne szenderedjünk a Hey That I Made You Love Me kislemezzel. Ariana Grande a Billboard Hot 100-as lista első helyén debütált. Pop történelmi mérföldkő nem csak az ő karrierjében, hanem úgy egyáltalán a zene történetében. Mutatom a dalt, ez nyitja a mai kotyogó egy újabb óráját.

0: Fokról fokra, percről percre. Mi megmondjuk, mire számíts a Csíki medencében. Időjárás a Fun FM rádióban.
1: Első és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország nagy részének folyóvizeire. Péntek délig a vízállás Hargita megyében is meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet, ugyanakkor péntek éjfélig elsőfokú készültség marad érvényben.
0: Friss előrejelzés, hogy ma is fülig érjen a szád. 87,6 FM. Csíkszereda.

Egy kis pop üzlettel folytatjuk, mert a zeneiparban történelem íródott. Ha azt mondom, Taylor Swift, valószínűleg mindenkinek a fülbe mászó slágerek és a teltházas stadionok ugranak be. A Forbes magazin legfrissebb toplistája szerint viszont az amerikai énekesnő most már a világ leggazdagabb női előadója, ráadásul nem is akárhogyan. Swift nettó vagyona ugyanis átlépte a felfoghatatlan 2 milliárd dolláros határt, ezzel a zeneipar olyan nehézsúlyú bajnokai közé emelkedett, mint Jay-Z, miközben maga mögé utasította Rihannát és Beyoncé-t is. De a sztori nem csak a dollár milliárdokról szól, hanem egy hatalmas, vagány igazságtételről. Swift ugyanis 2020-ban fogta magát, és a zeneipari diktátumoknak fittyet hányva elkezdte teljesen újra felvenni a régi albumait. Miért? Hogy a szerzői jogok és a bevételek végre ne a kiadókhoz, hanem közvetlenül hozzáfussanak be. A gigantikus 2 milliárd dolláros bevételt hozó The Eras Tour pedig tavaly megtette a végső lépést, mintegy 360 millió dollárért visszavásárolta az eredeti mesterszalagokat a korábbi menedzsertől. A 36 éves popikon a rajongóinak csak annyit üzent, 20 év reménykedés és csalódás után végre kimondhatja, minden zene, amit valaha alkotott, az bizony a sajátja. A Forbes szerint Swift ezzel nem csak egy pop szupersztár, hanem az iparágat alapjaiban megváltoztató üzleti zseni lett. Nos, hallgassunk meg egy dalt azok közül, amelyek gyakorlatilag ugye abban bizonyos katalógusban megérnek legalább 2 milliárd dollárt. 2023-ból ez a Cruel Summer.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: People say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédé Mánban. Most a 4 személyes Candy kerekasztal 199, valamint a 140x200 cm-es Aloe Essential fedőmatrac csak 189 lei. Ráadásul a minimum 6500 lei értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lei értékű Dédé Mán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban, a Bete Direct hitelirodákban. Dédé Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár. Minerva,
1: teljesítni otthona. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt szombaton és vasárnap útlezárások lesznek a Hargita fürdőre vezető 138A jelzésű megyei úton. Június 13-án szombaton reggel 8:30 és délután 13:30, illetve 14:30 és este 19:00 között, valamint június 14-én vasárnap reggel 8:30 és déli 12:00, illetve délután 17:30 között kell lezárásra számítani.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Több mint egy hónapon át egészen július 19-éig közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában. Élőben közvetítik a futball világbajnokság mérkőzéseit. A szurkolók a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál felállított LED falon izgulhatják végig a meccseket. A közvetítések műsorán szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad, negyed és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb este 11 órakor elkezdődnek, természetesen a döntővel együtt, adja hírül a Városháza. A soron következő hétvégi mérkőzéseket tekintve június 12-e este 10 óra, Kanada, Bosznia-Hercegovina, június 13-a este 10 óra, Katár-Svájc, június 14-e este 8 óra, Németország-Curaçao, illetve június 14-e este 11 óra, Hollandia-Japán. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös szurkolásra, a program azonban az időjárás függvényében változhat.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Egyre bizonytalanabb Eugen Tomák kijelölt miniszterelnök kormányának parlamenti támogatása. A Nemzeti Liberális Párt egy része már azzal a forgatókönyvvel számol, hogy a Tomák kabinet megbukik a bizalmi szavazáson, és ezt követően új kormányalakítási tárgyalások kezdődnek. A panelben felmerült egy olyan kormány lehetősége is, amely a liberálisok, az USZERE és az RMDSZ együttműködésére épülne. Eugen Tomák továbbra is egyeztet a parlamenti pártokkal, annak érdekében, hogy megszerezze a szükséges többséget, de a jelenlegi politikai helyzet alapján egyre kérdésesebb, hogy kabinetje megkapja-e a parlament bizalmát. A Szociáldemokrata párt továbbra is abban bízik, hogy az RMDSZ támogatni fogja a Tomák kabinetet. A PESZEDE állítólag kompromisszumokra is hajlandó lenne, akár RMDSZ-es politikusok kormányzati szerepvállalását is elfogadná egy úgynevezett vegyes kormány érdekében. Az RMDSZ ugyanakkor cáfolta, hogy ilyen lehetőség napirenden lenne. A Szociáldemokraták tartalékterve szerint, ha sem a PENELE, sem az USZERE, sem az RMDSZ nem támogatja a kabinetet, akkor a PESZEDE sem fog egységesen a kormány mellett szavazni. Ebben az esetben a párt képviselői és szenátorai szabad kezet kaphatnak a voksolás során. Kelemen Hunor kedden úgy fogalmazott, azoknak a parlamenti képviselőknek, akik megszavazzák a kormányt, vállalniuk kellene annak későbbi törvényjavaslatait is. Szerinte nem működhet olyan helyzet, hogy valaki megszavazza a kabinetet, majd másnap már ellenzékiként viselkedik. Az USZERE vezetése konzultációt indított, hogy felmérje a párttagok álláspontját az Eugen Tomák vezette kormány támogatásáról. Sajtóértesülések szerint a legtöbb területi szervezet azt javasolja, hogy a párt ne szavazza meg a kabinetet. A hivatalos döntés még nem született meg, de az elmúlt napokban több vezető politikus is fenntartásait hangoztatta a Tomák kormánnyal kapcsolatban. Az USZERE korábban jelezte, nehezen tudná támogatni az új kormányt, különösen ha annak létrejöttében a PESZEDE is szerepet kapna. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvívő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi botfarmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott, vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. A viharriasztás miatt néhány órával elhalasztják a Transfogarasi út mai megnyitását, jelentette be Christian Pistol, a Ceneaire vezérigazgatója. Bár az út műszakilag készen áll, a Piscol Negro és a Bölea vizesés közötti szakaszt a biztonság érdekében csak a másodfokú időjárási riasztás lejárta után nyitják meg. Ha a délelőtti ellenőrzés mindent rendben talál, a forgalom déli 12-kor megindulhat. A tavaly október óta lezárt magashegyi úton a nyári időszakban is csak nappal, reggel 7 és este 9 óra között lehet majd közlekedni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben többnyire felhős égbolt mellett esős, csapadékos, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani. 13 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel a pénteki kiadás a kotyogó utolsó órájának a kezdetén vagyunk. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Tartsanak velem a mai napon is.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

Ember Márk és a menekülj 2026-ból egyébként a Forbes magazin által összeállított hírességek, gazdag hírességek listáján Ember Márk is ott van bizony, méghozzá az év újoncaként került fel rögtön a 12. helyre. Ennek tiszteletére Charlie Legorit egy jeget dupla viszkivel, vagy fordítva.

0: hideg. Igen, mint a jég a viszkiben.
1: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a 20 méteres kerti tömlő szórófejjel és csatlakozókkal csak 31 lej 89 bani, valamint a 3x3 méteres összecsukható kerti pavilion 299 lej 90 bani. Ráadásul a minimum 6500 lej értékű vásárlás esetén a Bete Direct finanszírozással garantáltan akár 500 lej értékű Dédémán ajándékkártyát kapsz a vásárlás összegétől függően. Részletek az áruházainkban a Bete Direct hiteli irodákban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvass el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 lej értékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkenneld be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a Lidl.ro per Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Reklámot hallottak!

figyelmet csalókra, akiknek csalási szándékaik vannak, de mindkét félről. Lehet, hogy így elsőre ez nem igazán érthető. A kiberbűnözők már a csalás megelőzési kampányokat is felhasználják arra, hogy átverjék az embereket. Hívja fel a figyelmet Facebook oldalán a Belügyminisztérium. A hatóságok tájékoztatása szerint a csalók állami intézmények identitásával visszaélve olyan hamis üzenetet jelenítenek meg a felhasználó képernyőjén, amely szerint a telefonjukat vagy számítógépüket blokkolták. A készülék feloldásáért cserébe 2480 lejes összeg megfizetését követelik. A valódi cél viszont a bankkártya adatok ellopása. Hívja fel a figyelmet a rendőrség. A szakértők azt tanácsolják a lakosságnak, hogy az ilyen oldalakon semmiképpen se adják meg kártyájuk adatait, és ne hajtsanak végre semmilyen kifizetést. Egyetlen hivatalos szerv sem követel online felületeken keresztül azonnali bírság kifizetést.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Június 30-áig még ingyenesen igényelhető az új elektronikus személyi igazolvány azoknak, akik betöltötték a 14. életévüket, illetve azoknak is, akik még érvényes, régi típusú személyazonosságival rendelkeznek, de nem szeretnék lecserélni az okmányt. Ezt követően már 70 lejbe kerül a csere. A hatóságok szerint érdemes időpontot foglalni, mivel az igénylések száma folyamatosan nő. Ezt megtehetik a hub.mai.gov.ro oldalon. Hargita megye tanácsának személy nyilvántartó igazgatósága nem csak a hivatalos irodáiban fogadja az ügyfeleket, hanem igény esetén ki is száll intézményekhez, cégekhez vagy önkormányzatokhoz, és helyben készíti el az új igazolványokat. A mobil ügyintézés feltétele, hogy egy helyszínen legalább 10 jelentkező legyen. Előjegyzésért a 0742 412 481-es telefonszámot lehet hívni. Az új elektronikus személyi igazolvány nem csak korszerűbb, hanem biztonságosabb is a régi típusú dokumentumnál.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió!

0: Június 13-án, szombaton délelőtt 11 órától matiné vetítésre invitálom az egész családot. A Mancs őrjárat, a teljes film látható a Csíki moziban magyar szinkronnal délelőtt 11 órától. Tehát a Mancs őrjárat a film, így kell ezt keresni, hogyha esetleg utána nézne a történetnek, de gondolom, hogy nagyon sok család már régen megbarátkozott a Mancs őrjárat összes tagjával. Mutatom a film előzetesét, amely egyébként 6 éves kortól már ajánlott, és felajánlok egy családi belépőt 5 személyig egy helyes válaszért cserébe. Tessék kérem fülelni!
1: A minden remény elveszett.
2: Tűnjük el innen!
1: A hősökre nagyobb szükség van, mint valaha. A sorsunk ott van az ő mancsukban.
2: Egy kutya?
3: Igazából kutyi vagyok.
2: Az még rosszabb.
3: Sokkot kapott, úgyhogy nem fogok megsértődni.
1: Idén
3: egy újabb profi mentés.
1: A világ kedvencei felszabadulnak a mozivászonra.
3: Mancsőrjárat, mi a vészhelyzet?
4: A nevem Liberty. Segítenetek kell. Humdinger tönkre fogja tenni kalandváros.
3: Gyerünk, kutyik! Kalandváros bajban van! Íme az új főhadiszállásunk.
4: Ez milletlen csúcs.
3: És van még egy vadi új jutipalat automata is.
5: Mi az? Ez egy csodás dolog.
6: Kutyáknak tilos!
7: Az új polgármester parancsa. Ő inkább a macskás típus.
8: Hölgyeim és uraim! De ami még fontosabb, 10 000-es rajongótáború influencerek! Lobbanjon hát lábra az én!
3: Meg kell mentenünk őket! Munkára fel! Mancsőrjárat! Bövetésre kész! Ezt nem mondod komolyan!
4: Intézem! Tűnés azonnal! Tempó! Tudni kell az emberek nyelvén. Indulás!
9: Voltunk meg, tizedoltunk!
10: Rajta kell a
11: gól! Motorbicaj, kiolj!
3: Ez a mi dolgunk. Nincs túl nagy város. Vagy túl kicsi kutyi.
1: Mancsőrjárat.
4: Katahúzó drón, kiolj!
6: Hú, dega!
1: Hamarosan a mozikban.
0: Már csak egyet kell aludni, és ismét látható a Csíki moziban a Mancs őrjárat, az egész estés film 0724-860 000. Ha beülne a moziba az egész család, mondjuk, hogy ilyen nagyon fudi idő van kint, és akkor ilyenkor jobb a benti programokat választani, akkor csak egy helyes válaszra van szükségem. Egészen pontosan a kutyákat vagy a macskákat szereti jobban a filmben a polgármester. 0724-860 000. Ha elküldi a helyes választ, megnyerheti a felajánlott családi belépőt a szombat délelőtti matiné vetítésre 5 főig.
12: Főtől fülig.
13: Fan FM Rádió. Fülig
12: zene.
13: Fan FM.

0: Kezdeket a magasba, akik már küldtek választ a zajló játékba. Nem másért, de nagyon kezdett szorítani az idő. Másfél perc maradt hátra a hírekig, illetve búcsúznom is kell közben, hiszen nyakunkon a hétvége. Ezért is ajánlottam fel a családi belépőt a Csíki moziba, holnap délelőtt 11 órától a matiné vetítésre. A Mancsőrjárat az egész estés film látható, ezúttal magyar szinkronnal, a film már 6 éves kortól javallott vagy ajánlott. A kérdésem ugye úgy hangzott, hogy a filmben a polgármester a kutyákat vagy a macskákat szereti jobban. Nos, a helyes válasz a macskák voltak, meg is nyomtam a gombot, 546. A nyertes szám vége. No kérem, ez volt az utolsó játék ezen a héten. Köszönöm a játékot minden hallgatónak, aki bekapcsolódott valamilyen formába vele, illetve gratulálok természetesen a nyerteseknek. Én Günther Otto vagyok, találkozzunk legközelebb jövő héten, és bízom benne, hogy akkor is jól fog telni, bár hogyha a háttérben szólnak. Az elmúlt 30 év is napjaink legjobbjai, akkor másképp nem is telhet. Csak jól!
1: Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drasztikus drágulás sújtotta egy év alatt Romániát. Az áram, a lakbérek és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint májusban 10,9%-os volt az éves infláció Romániában. A legjelentősebb drágulást a villamosenergia esetében mérték, az árak több mint 55%-kal emelkedtek az árplafon kivezetése után. A lakbérek csak nem 44, a gázolaj közel 37, a benzin pedig több mint 30%-kal drágult egy év alatt. Az élelmiszerek közül a kávé, a tojás, a marhahús ára nőtt a leginkább, miközben a burgonya, a liszt és a hüvelyesek olcsóbbak lettek. A szolgáltatások terén a lakbérek mellett a víz és köztisztasági díjak, valamint a higiéniai szolgáltatások drágultak jelentős mértékben. Az egyetlen számottevő átcsökkenést a légi közlekedésnél regisztrálták, ahol a jegyárak közel 10%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva. A Nemzetközi Pénzügyi Szervezet legfrissebb előrejelzése szerint az ország gazdasága 2026-ban nem növekszik, miközben januárban még 1,3%-os GDP bővüléssel számolt. A Világbank Romániát azok közé az országok közé sorolja, ahol a legnagyobb mértékben rontotta az idei prognózist. Az elemzők szerint ebben a szerepet játszik az energiaárak emelkedése, valamint a gazdasági bizonytalanság növekedése. A szervezet jövőre 1,7%-os, 2028-ban pedig 2%-os gazdasági növekedést valószínűsít. Az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai szerint az első negyedévben a román gazdaság teljesítménye 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Eközben az Országos Statisztikai és Előrejelzési Bizottság is lefelé módosította várakozásait. A korábban jelzett 1% helyett már csak 0,1%-os növekedést vár idén, ami gyakorlatilag gazdasági stagnálást jelent. Pénteken, azaz június 12-én befejezik a tanévet a romániai nyolcadikosok, hogy megkezdhessék a felkészülést az országos képességvizsgára. A legtöbb tanuló számára azonban még egy hét hátra van. Ők június 19-én jövő héten pénteken búcsúznak az iskolapadtól. Így a vakáció hivatalosan június 20-án kezdődik. A technológiai líceumok és szakiskolák diákjai az átlagosnál hosszabb tanrend szerint tanulnak. Ők június 26-án zárják az évet. A diákok összesen 11 hetes szünidőre számíthatnak. A 2026-2027-es tanév ugyanis szeptember 7-én hétfőn kezdődik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és csapadékos marad az időjárás, további esőzések kialakulására lehet számítani. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 17 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Reklámot hallottak.
3: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
4: Főleg zene.
3: Fan FM Rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Mozi. Koncert. Vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
3: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
2: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
4: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fan FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszered a területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a napon.
1: Mikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drasztikus drágulás sújtotta egy év alatt Romániát. Az áram, a lakbérek és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint májusban 10,9%-os volt az éves infláció Romániában. A legjelentősebb drágulást a villamosenergia esetében mérték, az árak több mint 55%-kal emelkedtek az árplafon kivezetése után. A lakbérek csak nem 44%, a gázolaj közel 37%, a benzin pedig több mint 30%-kal drágult egy év alatt. Az élelmiszerek közül a kávé, a tojás, a marhahús ára nőtt a leginkább, miközben a burgonya, a liszt és a hüvelyesek olcsóbbak lettek. A szolgáltatások terén a lakbérek mellett a víz és köztisztasági díjak, valamint a higiéniai szolgáltatások drágultak jelentős mértékben. Az egyetlen számottevő árcsökkenést a légi közlekedésnél regisztrálták, ahol a jegyárak közel 10%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva. A Nemzetközi Pénzügyi Szervezet legfrissebb előrejelzése szerint az ország gazdasága 2026-ban nem növekszik, miközben januárban még 1,3%-os GDP bővüléssel számolt. A Világbank Romániát azok közé az országok közé sorolja, ahol a legnagyobb mértékben rontotta az idei prognózist. Az elemzők szerint ebben a szerepet játszik az energiaárak emelkedése, valamint a gazdasági bizonytalanság növekedése. A szervezet jövőre 1,7%-os, 2028-ban pedig 2%-os gazdasági növekedést valószínűsít. Az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adatai szerint az első negyedévben a román gazdaság teljesítménye 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Eközben az Országos Statisztikai és Előrejelzési Bizottság is lefelé módosította várakozásait. A korábban jelzett 1% helyett már csak 0,1%-os növekedést vár idén, ami gyakorlatilag gazdasági stagnálást jelent. Pénteken, azaz június 12-én befejezik a tanévet a romániai nyolcadikosok, hogy megkezdhessék a felkészülést az országos képességvizsgára. A legtöbb tanuló számára azonban még egy hét hátra van. Ők június 19-én jövő héten pénteken búcsúznak az iskolapadtól, így a vakáció hivatalosan június 20-án kezdődik. A technológiai líceumok és szakiskolák diákjai az átlagosnál hosszabb tanrend szerint tanulnak. Ők június 26-án zárják az évet. A diákok összesen 11 hetes szünidőre számíthatnak. A 2026-2027-es tanév ugyanis szeptember 7-én hétfőn kezdődik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és csapadékos marad az időjárás, további esőzések kialakulására lehet számítani. 14 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 17 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennelj be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl. 15 éve igazán megéri. Minerva,
1: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak!

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt szombaton és vasárnap útlezárások lesznek a Hargita fürdőre vezető 138A jelzésű megyei úton. Június 13-án szombaton reggel 8:30 és délután 14:30, illetve 14:30 és este 19:00 között, valamint június 14-én vasárnap reggel 8:30 és déli 12:00, illetve délután 17:30 között kell lezárásra számítani.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drasztikus drágulás sújtotta egy év alatt Romániát. Az áram, a lakbérek és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint májusban 10,9%-os volt az éves infláció Romániában. A legjelentősebb drágulást a villamosenergia esetében mérték. Az árak több mint 55%-kal emelkedtek az árplafon kivezetése után. A lakbérek csak nem 44, a gázolaj közel 37, a benzin pedig több mint 30%-kal drágult egy év alatt. Az élelmiszerek közül a kávé, a tojás és a marhahús ára nőtt a leginkább, miközben a burgonya, a liszt és a hüvelyesek olcsóbbak lettek. A szolgáltatások terén a lakbérek mellett a víz és köztisztasági díjak, valamint a higiéniai szolgáltatások drágultak jelentősen. Az egyetlen számottevő árcsökkenést a légi közlekedésnél regisztrálták, ahol a jegyárak közel 10%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi bot farmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. Pénteken, június 12-én befejezik a tanévet a romániai nyolcadikosok, hogy megkezdhessék a felkészülést az országos képességvizsgára. A legtöbb tanuló számára azonban még egy hét hátra van. Ők június 19-én jövő pénteken búcsúznak az iskolapadtól. Így a vakáció hivatalosan június 20-án kezdődik. A technológiai líceumok és szakiskolák diákjai az átlagosnál hosszabb tanrend szerint tanulnak. Ők június 26-án zárják az évet. A diákok összesen 11 hetes szünidőre számíthatnak. A 2026-2027-es tanév ugyanis szeptember 7-én kezdődik. A román vasúti személyszállító vállalata a Cseferekkel a Torj péntektől szeptember elejéig közvetlen összeköttetést biztosít a tengerpart és az ország fő régiói között. A nyári szezonban június 12-13, illetve szeptember 6 és 7-e között az ország összes régiójából közvetlen járatok közlekednek a tengerparti üdülőhelyekre. A Cseferekkel a Torj arról is beszámolt, hogy 2026. június 13-a és 30-a között a Konstanca-Mangália vasútvonalon a vonatok nem állnak meg Kostinest Tábara állomáson, értesült az Ager Press. Megnyílt pénteken a forgalom előtt a Transfogarasi út, Piszkol Negro és Bőleá vízesés közötti szakasza, jelentette be a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője Elekes Róbert. A Magashegyi úton reggel 7 és este 9 óra között lehet közlekedni. A turisták felvonóval is közlekedhetnek a fogarasi javasokban, a Bőleá vízesés és a Bőleá tó között, ismerteti az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, szeles, helyenként pedig csapadékos időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. Csíkszeredában 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 6-8 fok közé süllyed, a hétvégén a csúcsérték pedig 20-24 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.

0: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fan FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fan FM Rádió.
1: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 250 g-os Pilos Kárs kiszeletelt sajt 7 lej 19 bani, a 200 darabos két rétegű Floralis kozmetikai törlőkendő 2 darab vásárlása esetén darabonként 4 lej 19 bani, és az új fehér burgonya kilója 1 lej 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri. Minerva,
0: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör, italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: Fültől Fülig, Fan FM, FM 87.6.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Több mint egy hónapon át egészen július 19-éig közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában. Élőben közvetítik a futball világbajnokság mérkőzéseit. A szurkolók a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál felállított LED falon izgulhatják végig a meccseket. A közvetítések műsorán szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad, negyed és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb este 11 órakor elkezdődnek, természetesen a döntővel együtt, adja hírül a Városháza. A soron következő hétvégi mérkőzéseket tekintve június 12-e este 10 óra, Kanada, Bosznia-Hercegovina, június 13-a este 10 óra, Katár-Svájc, június 14-e este 8 óra, Németország, Curaçao, illetve június 14-e este 11 óra, Hollandia, Japán. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös szurkolásra, a program azonban az időjárás függvényében változhat.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.
0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Drasztikus drágulás sújtotta egy év alatt Romániát, az áram, a lakbérek és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint májusban 10,9%-os volt az éves infláció Romániában. A legjelentősebb drágulást a villamosenergia esetében mérték. Az árak több mint 55%-kal emelkedtek az árplafon kivezetése után. A lakbérek csak nem 44, a gázolaj közel 37, a benzin pedig több mint 30%-kal drágult egy év alatt. Az élelmiszerek közül a kávé, a tojás és a marhahús ára nőtt a leginkább, miközben a burgonya, a liszt és a hüvelyesek olcsóbbak lettek. A szolgáltatások terén a lakbérek mellett a víz és köztisztasági díjak, valamint a higiéniai szolgáltatások drágultak jelentősen. Az egyetlen számottevő árcsökkenést a légi közlekedésnél regisztrálták, ahol a jegyárak közel 10%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi bot farmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott, vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. Pénteken június 12-én befejezik a tanévet a romániai nyolcadikosok, hogy megkezdhessék a felkészülést az országos képességvizsgára. A legtöbb tanuló számára azonban még egy hét hátra van. Ők június 19-én jövő pénteken búcsúznak az iskolapadtól. Így a vakáció hivatalosan június 20-án kezdődik. A technológiai líceumok és szakiskolák diákjai az átlagosnál hosszabb tanrend szerint tanulnak. Ők június 26-án zárják az évet. A diákok összesen 11 hetes szünidőre számíthatnak. A 2026-2027-es tanév ugyanis szeptember 7-én kezdődik. A román vasúti személyszállító vállalata a Csefereklatorj péntektől szeptember elejéig közvetlen összeköttetést biztosít a tengerpart és az ország fő régiói között. A nyári szezonban június 12-13, illetve szeptember 6 és 7-e között az ország összes régiójából közvetlen járatok közlekednek a tengerparti üdülőhelyekre. A Csefereklatorj arról is beszámolt, hogy 2026. június 13-a és 30-a között a Konstanca-Mangália vasútvonalon a vonatok nem állnak meg Kosztinest-Tábara állomáson, értesült az AGR Press. Megnyílt pénteken a forgalom előtt a Transfogarasi út, Piszkol Negro és Bőleá vízesés közötti szakasza, jelentette be a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője Helekes Róbert. A Magashegyi úton reggel 7 és este 9 óra között lehet közlekedni. A turisták felvonóval is közlekedhetnek a fogarasi javasokban, a Bőleá vízesés és a Bőleá tó között, ismerteti az AGR Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, szeles, helyenként pedig csapadékos időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. Csíkszeredában 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 6-8 fok közé süllyed, a hétvégén a csúcsérték pedig 20-24 fok közé emelkedik.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Adoden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
3: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drasztikus drágulás sújtotta egy év alatt Romániát. Az áram, a lakbérek és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint májusban 10,9%-os volt az éves infláció Romániában. A legjelentősebb drágulást a villamosenergia esetében mérték. Az árak több mint 55%-kal emelkedtek az árplafon kivezetése után. A lakbérek csak nem 44, a gázolaj közel 37, a benzin pedig több mint 30%-kal drágult egy év alatt. Az élelmiszerek közül a kávé, a tojás és a marhahús ára nőtt a leginkább, miközben a burgonya, a liszt és a hüvelyesek olcsóbbak lettek. A szolgáltatások terén a lakbérek mellett a víz és köztisztasági díjak, valamint a higiéniai szolgáltatások drágultak jelentősen. Az egyetlen számottevő árcsökkenést a légi közlekedésnél regisztrálták, ahol a jegyárak közel 10%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi bot farmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott, vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. Pénteken, június 12-én befejezik a tanévet a romániai nyolcadikosok, hogy megkezdhessék a felkészülést az országos képességvizsgára. A legtöbb tanuló számára azonban még egy hét hátra van. Ők június 19-én jövő pénteken búcsúznak az iskolapadtól. Így a vakáció hivatalosan június 20-án kezdődik. A technológiai líceumok és szakiskolák diákjai az átlagosnál hosszabb tanrend szerint tanulnak. Ők június 26-án zárják az évet. A diákok összesen 11 hetes szünidőre számíthatnak. A 2026-2027-es tanév ugyanis szeptember 7-én kezdődik. A román vasúti személyszállító vállalata a Csefereklatorj péntektől szeptember elejéig közvetlen összeköttetést biztosít a tengerpart és az ország fő régiói között. A nyári szezonban június 12-13, illetve szeptember 6 és 7-e között az ország összes régiójából közvetlen járatok közlekednek a tengerparti üdülőhelyekre. A Csefereklatorj arról is beszámolt, hogy 2026. június 13-a és 30-a között a Konstanca-Mangália vasútvonalon a vonatok nem állnak meg Kosztinest-Tábara állomáson, értesült az AGR Press. Megnyílt pénteken a forgalom előtt a Transfogarasi út Piszkol Negro és Bőleá vízesés közötti szakasza, jelentette be a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője Helekes Róbert. A Magashegyi úton reggel 7 és este 9 óra között lehet közlekedni. A turisták felvonóval is közlekedhetnek a fogarasi javasokban, a Bőleá vízesés és a Bőleá tó között, ismerteti az AGR Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, szeles, helyenként pedig csapadékos időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. Csíkszeredában 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 6-8 fok közé süllyed, a hétvégén a csúcsérték pedig 20-24 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Ha FM, az Fan FM. És pont.
1: Fültől fülig.

0: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
4: Igen, miért?
3: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
4: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
3: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
4: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
5: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
4: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
6: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
7: Reklámot hallottak!

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjon sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra. Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: két rétegű florális kozmetikai törlőkendő, 2 darab vásárlása esetén darabonként 4 lej 19 bani, és az új fehér burgonya kilója 1 lej 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Amikor felbőg a motor, önkéntelenül is megremegsz. A szűk kanyarokban, a torkodban dobog a szíved. A Fun FM segít, hogy átéld az egyedülálló izgalmakat a Hargita Challenge-en. Június 12-14, Csíkszereda, a Hargita fürdő egyedülálló természeti környezetében. A rendezvény szervezője az AT Motorsport és Csíkszereda Városháza. Támogatói Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei sportigazgatóságon keresztül. Visit Hargita, a Generali, a Heineken és az Unicredit Leasing. Az esemény média partnere a Fun FM Rádió.
0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 150 g-os állisztó sós vagy mézes és sós pörkölt mandula 7 lej 49 bani a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecomb 8 lej 99 bani, és a 90 vagy 100 g-os Milka csokoládé különböző választékban 4 lej 99 bani. Jelentkezz a Lidl Plus születésnapi nyereményjátékára, és nyerd meg az 5 teljes csomag egyikét a spanyol nagydíjra, vagy más nyereményeket, amelyekről még nem is tudtad, hogy szeretnéd őket. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregkellenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az áfonya 500 g-os kiszerelésben 19 lej 99 bani, és a hazai csemege uborka kilója 3 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszereda területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.

90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban. Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Drasztikus drágulás sújtotta egy év alatt Romániát. Az áram, a lakbérek és az üzemanyag drágult a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint májusban 10,9%-os volt az éves infláció Romániában. A legjelentősebb drágulást a villamosenergia esetében mérték. Az árak több mint 55%-kal emelkedtek az árplafon kivezetése után. A lakbérek csak nem 44, a gázolaj közel 37, a benzin pedig több mint 30%-kal drágult egy év alatt. Az élelmiszerek közül a kávé, a tojás és a marhahús ára nőtt a leginkább, miközben a burgonya, a liszt és a hüvelyesek olcsóbbak lettek. A szolgáltatások terén a lakbérek mellett a víz és köztisztasági díjak, valamint a higiéniai szolgáltatások drágultak jelentősen. Az egyetlen számottevő árcsökkenést a légi közlekedésnél regisztrálták, ahol a jegyárak közel 10%-kal mérséklődtek az egy évvel korábbi szinthez. Összehangolt dezinformációs kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény ellen, figyelmeztet Drágos Pöszláró ügyvivő munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint mintegy 50 látszólag ártalmatlan, családdal, zenével vagy hagyományokkal foglalkozó oldalt használnak fel arra, hogy hamis hírekkel pánikot és felháborodást keltsenek. A több milliós követőtábort külföldi bot farmokról irányítják, a posztokhoz pedig sokszor mesterséges intelligenciával gyártott vagy kontextusból kiragadott képeket használnak. A miniszter leszögezte, a bérreform célja nem a csökkentés, hanem épp ellenkezőleg az egyenlőtlenségek és a kiváltságok felszámolása, valamint egy igazságosabb rendszer kialakítása. Pénteken, június 12-én befejezik a tanévet a romániai nyolcadikosok, hogy megkezdhessék a felkészülést az országos képességvizsgára. A legtöbb tanuló számára azonban még egy hét hátra van. Ők június 19-én jövő pénteken búcsúznak az iskolapadtól. Így a vakáció hivatalosan június 20-án kezdődik. A technológiai líceumok és szakiskolák diákjai az átlagosnál hosszabb tanrend szerint tanulnak. Ők június 26-án zárják az évet. A diákok összesen 11 hetes szünidőre számíthatnak. A 2026-2027-es tanév ugyanis szeptember 7-én kezdődik. A román vasúti személyszállító vállalata a Csefereck-Alatorj péntektől szeptember elejéig közvetlen összeköttetést biztosít a tengerpart és az ország fő régiói között. A nyári szezonban június 12-13, illetve szeptember 6 és 7-e között az ország összes régiójából közvetlen járatok közlekednek a tengerparti üdülőhelyekre. A Csefereck-Alatorj arról is beszámolt, hogy 2026. június 13-a és 30-a között a Konstanca-Mangália vasútvonalon a vonatok nem állnak meg Kosztinest Tábara állomáson, értesült az AGR Press. Megnyílt pénteken a forgalom előtt a Transfogarasi út Piszkolnegro és Böleá vízesés közötti szakasza, jelentette be a Brassói Regionális Útigazgatóság szóvivője Helekes Róbert. A Magashegyi úton reggel 7 és este 9 óra között lehet közlekedni. A turisták felvonóval is közlekedhetnek a fogarasi javasokban, a Böleá vízesés és a Böleá tó között, ismerteti az AGR Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a borongós, szeles, helyenként pedig csapadékos időjárás, további esőzések kialakulásával kell számolni. Csíkszeredában 15 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 16-17 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvége időjárását tekintve részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérők higanyszála 6-8 fok közé süllyed, a hétvégén a csúcsérték pedig 20-24 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mi a közös a lejben is a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt szombaton és vasárnap útlezárások lesznek a Hargita fürdőre vezető 138A jelzésű megyei úton. Június 13-án szombaton reggel 8:30 és délután 14:30, illetve 14:30 és este 19:00 között, valamint június 14-én vasárnap reggel 8:30 és déli 12:00, illetve délután 17:30 között kell lezárásra számítani.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Több mint egy hónapon át egészen július 19-éig közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában. Élőben közvetítik a futball világbajnokság mérkőzéseit. A szurkolók a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál felállított LED falon izgulhatják végig a meccseket. A közvetítések műsorán szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad, negyed és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb este 11 órakor elkezdődnek, természetesen a döntővel együtt, adja hírül a Városháza. A soron következő hétvégi mérkőzéseket tekintve június 12-e este 10 óra, Kanada, Bosznia-Hercegovina, június 13-a este 10 óra, Katár-Svájc, június 14-e este 8 óra, Németország-Curaçao, illetve június 14-e este 11 óra, Hollandia-Japán. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös szurkolásra, a program azonban az időjárás függvényében változhat.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Igazán különleges és lendületes hétvégi programajánló. Június 12-én Csíkszereda történetében először csatlakozik a Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Az Éjszakai Sportfesztiválon a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki megtalálja a hozzáillő mozgásformát. Közel 20 sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők, a részvétel pedig minden helyszínen teljesen ingyenes. A hivatalos megnyitó este 8 órakor lesz a Nagy Imre Általános Iskola udvarán, és a programok egészen a késő éjszakai órákig tartanak. A Magyarországról indult nagyszabású kezdeményezésnek köszönhetően egy teljes estén és éjszakán át a sport, az egészséges életmód és a közösségi élmények lesznek a középpontban a városunkban. A választék pedig kifejezetten gazdag. Este 8:30-kor indul például egy 15 kilométeres éjszakai kerékpározás Csíkszereda utcáin. Akik a késő esti kihívásokat keresik, azoknak érdemes kilátogatniuk Csíksomjóra, ahol este 11 és hajnali 1 óra között éjszakai futást és Nordic Walkingot szerveznek a Somjóhegyen. A kínálatban szerepel még streetball, tagball, asztali tenisz az arénában, jóga, falmászás, sőt a zengőtérben néptánccal is várják a mozogni vágyókat. Egy nagyon fontos gyakorlati tudnivalóra mindenképpen felhívnám a figyelmüket, a programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Ezt a rendezvény hivatalos honlapján tehetik meg a mozgáséjszakája.hu link alatt, ahol a települések közül Csíkszeredát kell kiválasztani.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

Várat jelent sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: a Magyar Zenék órája.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
3: Megállás nélkül. Fun FM

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A Hargita Hill Climb Challenge edzései és futamai miatt szombaton és vasárnap útlezárások lesznek a Hargita fürdőre vezető 138A jelzésű megyei úton. Június 13-án szombaton reggel 8:30 és délután 13:30, illetve 14:30 és este 19:00 között, valamint június 14-én vasárnap reggel 8:30 és déli 12:00, illetve délután 17:30 között kell lezárásra számítani.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: This is something special about music. Trust your DJ.
3: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
0: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Kevesebb duma, több zene. Fun FM. Közérdekű hirdetés következik.
1: Az Ecocsík térségi hulladékgazdálkodási vállalat két ponton gyűjti a textil hulladékot Csíkszered a területén állandó jelleggel. Az élelmiszerpiac közelében az RMDS székház mögött, valamint az autóbusz pályaudvarnál a Peniháruház mellett elhelyezett gyűjtőkonténerekbe bármikor elhelyezhetik a haszontalanná vált textileket. Emellett minden hónap első hétfőjén az Ecocsík Kft. Székhelyén is átveszik azokat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene. Yes, I'm gonna...

0: klasszikus slágerek. Igazi 90-es válogatás.
1: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: Több mint egy hónapon át egészen július 19-éig közösségi meccsnézést szerveznek Csíkszereda központjában. Élőben közvetítik a futball világbajnokság mérkőzéseit. A szurkolók a Petőfi Sándor utca és a Majláth Gusztáv Károly tér találkozásánál felállított LED falon izgulhatják végig a meccseket. A közvetítések műsorán szerepelnek a csoportkör legizgalmasabb mérkőzései, az egyenes kieséses szakasz találkozói, valamint a nyolcad, negyed és elődöntők azon meccsei, amelyek helyi idő szerint legkésőbb este 11 órakor elkezdődnek, természetesen a döntővel együtt, adja hírül a Városháza. A soron következő hétvégi mérkőzéseket tekintve június 12-e este 10 óra, Kanada, Bosznia-Hercegovina, június 13-a este 10 óra Katár-Svájc, június 14-e este 8 óra Németország-Curaçao, illetve június 14-e este 11 óra Hollandia-Japán. A szervezők várnak minden érdeklődőt egy közös szurkolásra, a program azonban az időjárás függvényében változhat.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: Something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!
3: 1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

Fancy's in the house, 1998. Flames of love.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene. Get down tonight, uh-huh.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Csatlakozik az első mozgás éjszakájához a Csíki Transz június 12-én az 5-ös vonalon rendkívüli esti járatokat indít. A járatok elsősorban azoknak jelenthetnek nagy segítséget, akik a Csíksomjón sorra kerülő éjszakai futáshoz vagy Nordic Walkinghoz szeretnének csatlakozni. A járatok ugyanakkor az útvonal bármely szakaszán igénybe vehetők. Egyirányú jegy 4 lejbe, menettérti jegy 5 lejbe kerül.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fülöltől fülig.
1: Fan FM.
0: Fülig zene.
2: I thought that I've been hurt before.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.